0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bevethetők a tartalék erőművek, tart a szúnyogírtás. Vizsgálat indult a kórházban hagyott csecsemők miatt. A mikrofonnál Gál Ildikó. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalék erőművek. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Kifejtette, a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű két blokkját már felkészítették és ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozások is életbe léptethetők. A kormányfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben tegyenek a dezinformációk terjesztése ellen. Küzdenek a vérszívók ellen. 8 megye több mint 40 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közlése szerint Békés és Csongrád-Csanád megye egyes holtágaiban légi kezelést végeznek, több helyütt pedig a kifejlett egyedek ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükséges a védekezés. Célvizsgálat indult a kórházban maradt csecsemők ügyében. Ezt a szociális és családügyi miniszter rendelte el a kisbabák sors rendezésének érdekében. Kátai Németh Vilmos elmondta, országszerte több mint 320 gyermek rekedt az intézményekben, akik átlagban nagyjából 105 napot töltenek ott. Az egészségügyi szolgáltatók ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget nyújtanak számukra, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyik című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos.
1: Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül.

0: Egyetlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOLBUBI 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Lefújta a rendőrség is a hétre tervezett sebességmérő akcióját a hőség okán. A gyorshajtókra vadásztak volna augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. A melegben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a megszokottnál körültekintőbben vezessen, gondoskodjon a folyadékpótlásról és iktasson be kisebb pihenőket. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészletgazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi-hol Tiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a Nébi. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Kisebb visszaesés jellemzi a dél-balatoni éttermek és büfék forgalmát. Csak nem 20%-os a csökkenés tavalyhoz képest, a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviselete szerint. A hétvégék hasonlóan erősek, de hétközben szinte alig van vendég. Még mindig jellemző az önellátó turizmus, tehát a strandoló családok megveszik a boltban az élelmiszert, és hűtőtáskával indulnak útnak. A velencei tavi vendéglátósok is panaszkodnak, a tó állapota miatt kevesebb a kiránduló, sok kiszolgáló egység lehúzta a rolót. Akcióban a fogyasztóvédelem a nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csak nem 600 helyen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, és több mint 18 millió forint bírságot szabtak ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A higiénikus közmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos. A strandbüféknél elsősorban higiéni problémák, takarítatlanság merült fel.
1: 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee, a Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Meghívták a világ legnagyobb fesztiváljaira, és első dél-afrikai lemezlovasként önálló esttel jelentkezett New Yorkban. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál, kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy eltávolítsák a felhalmozódott lágy iszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Horvátországban is tombol a hőség. A kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon hétvégén. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a hőség miatt. A helyiek ivóvízzel segítik a melegben veszteglő utazókat. Sajtóhírek szerint még rosszabb a helyzetük a Montenegró felé tartó autósoknak a horvát-montenegrói határátkelőn. Nekik több mint egy napos várakozásra kell számítaniuk. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható, magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádióknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
4: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik, néhány illóolajat is hirdetnek.
1: Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
5: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép jó reggelt kívánok! Augusztus 4-én, kedden, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Domonkosok és Dominikák. Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A Simply Red zenél mindjárt. Énekel Charlie, de csak Junior Jack után mindenki valaki. Az óra pedig a Stupid Disco-val indul. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-e van a Humánum napja Magyarországon 2001 óta. Raoul Wallenberg születésének napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombor, műszobor és emlékpark egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet is kapott, a 8. kerületben humán szakképző iskola vette fel nevét. Ez a nap az emberi helytállásról és bátorságról szól, és nem csak Magyarországon. És szól egy újabb sláger is közben a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától ez a Lookout.

0: FM, a legjobb zenék, bedurvít a kánikula. Ma még a tegnapinál is egy fokkal melegebb lesz. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 7:30. Jó reggelt! A Pussycat Dollst halljuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszakaig érkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét második napján, csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Az itt-ott megjelenő gomoly felhőkből lényeges érdemi csapadék nem várható. 37-41 fokos forróságra kell készülnünk, és hát közben nem hiányozhatnak a hűsítő slágerek sem a 90-es és 2000-es évekből, mint például a következő nagyon kellemes, lüktetésű és hangulatú szóló Király Viktortól a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül 7 óra, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 4-e kedd legfrissebb híreit, aztán hozom szépen sorjában újból a legjobb zenéket, köztük Cisco Tong Songját. És zenél a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: 42 Celsius fok is lehet a melegben, kedvező a tiszai vízmérleg. Gondot okozhat az indiai lótusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás. Nő a sztrók és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljesítményét. Jelenleg a 4 blokk közül még egy termel áramot, mivel a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt a reaktor már nem jut elegendő hűtővízhez. Jelenleg csak nagyjából 230 megawatt a napi csökkentett kapacitása. Azt, hogy pontosan mikor, mennyi, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján meg is nézhetjük. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészletgazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a Nébi. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Egy hűvös, remélhetőleg klimatizált klubban indul ez az óra, legalábbis képzeletben. In the Club 50 Cent érkezik, aztán hamarosan Fiú Bandák csatáznak, Five, Westlife és a BSV egy dalát is meghallgatjuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, és kitartást a forróság végéig, ami, ha minden igaz, úgy tűnik majd a hétvégén érkezik, már mint a hidegfront, ami véget vet a forróságnak, és leredukálja a kánikulává. Félreértés ne essék, még ekkor is 30 fok körül lesz a maximum, de hát a 40-hez képest ez már hűvösnek számít, ugye? Egyébként pedig 2011-ben ezen a napon, azaz augusztus 4-én mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék összeget méghozzá Villányban. 114 mm eső hullott le 24 óra leforgása alatt. Sajnos erre most nincs esély, bár nagyon nagy szükség lenne rá. A folytatás a Best Life-val telik, szól már is az Uptown Girl a Besten. Jó reggelt!

0: FM, a legjobb zenék, hogy milyen időnk lesz augusztus 4. napján, kiderül a hírek végén. Spoiler, forró. 0620-55-55-155, ha közben dugó baleset van valahol, várom a közlekedési infót. A hírek után pedig indítom a Spice Girls Spice Up Your Life című slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Működhetnek a tartalékerőművek. Zajlik a szúnyogírtás. Előrelépés a kórházban hagyott csecsemők ügyében. A mikrofonnál Gál Ildikó. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalékerőművek. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Kifejtette, a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű két blokkját már felkészítették és ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozások is életbe léptethetők. A kormányfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben tegyenek a dezinformációk terjesztése ellen. Küzdenek a vérszívók ellen. 8 megye több mint 40 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közlése szerint Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légi kezelést végeznek, több helyütt pedig a kifejlett egyedek ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükséges a védekezés. Célvizsgálat indult a kórházban maradt csecsemők ügyében. Ezt a szociális és családügyi miniszter rendelte el a kisbabák sorsrendezésének érdekében. Kátai Németh Vilmos elmondta, országszerte több mint 320 gyermek rekedt az intézményekben, akik átlagban nagyjából 105 napot töltenek ott. Az egészségügyi szolgáltatók ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget nyújtanak számukra, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyik című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos.
1: Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszakaig érkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, Domonkos Dominika napja van. Sok boldogságot kívánok nekik, és a szülinaposoknak is. 205 éve ezen a napon született Louis Vuitton, a francia divattervező, a róla elnevezett divatházfeje. 1901. augusztus 4 megszületett Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes. And I think to myself, what a wonderful world. 1955-ben ezen a napon született Billy Bob Thornton, Oscar-díjas amerikai színész, Angelina Jolie ex-e, rendező, forgatókönyvíró többek között az Armageddon, a Szörnyek keringője vagy a Tapló télapó filmek sztárja. A mai napon született Barack Obama, Nobel-díjas amerikai jogász, politikus, az Egyesült Államok 44. elnöke. 1981. augusztus 4. megszületett Meghan Markle, amerikai színésznő, a brit királyi család tagja, Harry herceg felesége. 92-es születésű Ikrek, Cole és Dylan Spurs zárják, utóbbi 2018 óta Palvin Barbaránk párja. Ja, egyébként az úriember amerikai színész, aki a Zack és Cody élete című tévésorozatnak köszönhetően vált ismerté. Emellett láthattuk például Adam Sandler Apofej című moziában is, és ő alakította a Jó barátokban rossz fiát annó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 8 óra, jó reggelt, kitartást a forróság végéig, hogy pontosan meddig tart, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy a hétvégéig el kell viselnünk a 40 fok körüli maximumokat, úgyhogy pont jókor jön majd a következő órában a halott pénz bátorítása.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt lesz a Punjabi MC is. De előbb friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandor.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
7: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már

0: szabadon használhatók.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések, takarékoskodunk az árammal, megújult a közbringa rendszer, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések, ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban, ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
2: Elstartolt a MOLBUBI 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Augusztus 4. kedd. Sok boldogságot, kedves domonkosok, dominikák és szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk, ahol akár őket is lehet ünnepelni, de a közlekedési infókat is ide várom. 0620-55-55-155. Ebben a fél órában hozom a TLC-t, jön majd a Rednecks, elsőként pedig Robbie Williams a The Road to Mendeley-jel. Maxim Levente vagyok. Ez a...
1: Best.

Best FM, ha a legjobb zenék. A feleségem mondta tegnap este 6-7 körül, valahová elment autóval, hogy olyan volt, mint egy katasztrófa filmben, alig voltak emberek az úton. Hát valami ilyesmi lehet most is a helyzet, mert hogy a szokásosnál is sokkal-sokkal enyhébb szerencsére a forgalom képe. Nem tudok balesetről, dugóról, ha mégis bárki ilyennel találkozik. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nem enyhül, sőt, egyre inkább bekeményít a forróság. A hétvégéig, a hidegfront érkezéséig ki kell bírnunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és igyekszem hozzájárulni a következő fél órában is a komfortérzetünkhöz kellemes, nem túl gyors, hűsítős lágerekkel is, bár pont a hírek utáné nem egy ilyen lesz. Rosella, Everybody's Free, ezzel megyünk tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: a Best FM-en.
1: Fokozódik a hőség, kedvező a tiszai vízmérleg. Gondot okozhat az indiai lótusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás, nő a stroke és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljesítményét. Jelenleg a 4 blokk közül még egy termel áramot, mivel a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt a reaktor már nem jut elegendő hűtővízhez. Jelenleg csak nagyjából 230 megawatt a napi csökkentett kapacitása. Azt, hogy pontosan mikor, mennyi, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján meg is nézhetjük. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészlet gazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NEBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedő ruházatban érdemes akár mennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át a rejtett hajlatokat.
1: Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Kiss FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-én kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Itt-ott egy-két kósza gomoly felhő fölénk tévedhet, de komolyabb csapadék nem várható belőlük. 37-41, holnap 38-42, csütörtökön is ugyanennyi, és még pénteken is kitart a forróság, sőt, ha minden igaz, szombaton is, de valamikor ott érkezik egy hidegfront, ami aztán kánikulává redukálja a forróságot, de még akkor is 30 fok körül lesz majd a maximum, annak azonban már nagyon fogunk örülni, az olyan idézőjeles, normál nyári kánikulai hőmérséklet, de nem sivatagi forróság. Mert hogy az élet egy virág, és kell neki a normális hőmérséklet és a víz utánpótlás is, sőt, az most nagyon-nagyon kellene. Life is a flower, az Aesop Bass folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk augusztus 4-e friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, a következő órában biztosan a No Doubt-é. És énekel majd Rúzsa Magdi Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Szemét
7: levittem.
6: Villany
7: befizettem.
6: Klíma
7: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország más

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Bevethetők a tartalék erőművek. Tart a szúnyogírtás. Vizsgálat indult a kórházban hagyott csecsemők miatt. A mikrofonnál Gál Ildikó. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalék erőművek. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Kifejtette, a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű két blokkját már felkészítették és ellátták a szükséges tüzelő anyaggal. Az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozások is életbe léptethetők. A kormányfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben tegyenek a dezinformációk terjesztése ellen. Küzdenek a vérszívók ellen. 8 megye több mint 40 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közlése szerint Békés és Csongrád-Csanád megye egyes holtágaiban légi kezelést végeznek, több helyütt pedig a kifejlett egyedek ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükséges a védekezés. Célvizsgálat indult a kórházban maradt csecsemők ügyében. Ezt a szociális és családügyi miniszter rendelte el a kisbabák sorsrendezésének érdekében. Kátai Németh Vilmos elmondta, országszerte több mint 320 gyermekreket az intézményekben, akik átlagban nagyjából 105 napot töltenek ott. Az egészségügyi szolgáltatók ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget nyújtanak számukra, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyik című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos.
1: Fokozódik a hőség, derűs, száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, kitartást kívánok a forróság végéig, ami, ha minden igaz, majd akkor valamikor hétvége tájékán érkezik. Ebben az órában pedig olyan előadók, mint Adamski, aki belökte Seal karrierjét is. Énekel Kim Mazel, szól a Young Hearts Run Free, itt lesz Will Smith, mindenek előtt Vanessa Amorosi. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Egyrészt dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon egy sávot lezártak. A határ felé és a főváros felé is kisebb torlódásra kell készülni. A 77-es főúton pedig Tapolca térségében felborult egy autó a 43-as kilométernél. Csak a félútpálya járható. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Annó Dáltal megyünk tovább.

0: Rest FM a legjobb zenék. Olin Murs slágere folytatja a kedreggelt, Dance With Me Tonight, aki pedig így tenne, mármint hogy táncolna ma este, az megteheti. Nálunk minden nap a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak, más-más stílusban, de mindenképpen mixben este 6 és 8 óra között. A műsor címe Night Shift, a házigazda White Boy, a mai rezidens pedig DJ Hangya lesz, aki funkit hoz a tarsójában. Persze a házigazda is az adott nap stílusában kever.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Még jó pár nap forróság, még a hét elején járunk, és csak a hétvégén jön a hideg front, és reméljük tényleg jön, mert már hét közepére is ígérték még a múlt héten, de aztán egyre tolódott. Addig viszont 37-41, holnap 38-42 fokos forróság vár ránk. Vigyázzon magára mindenki, ha lehet klimatizált helységben vagy árnyékos szobában töltsük ezt a pár napot. Egy csomó helyen engedélyezték a home office-t is. Szóval csak óvatosan, közben hozom, ha jobbnál jobb zenéket, most Janet Jacksonét, az All For You-t a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Hallhatjuk Shania Twaint, akinek életéről, mert hogy igazán mozgalmas volt és drámai, szóval az életéről hamarosan film készül. A későn kelők pedig Barry-re, vagy Barry-vel ébredhetnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Takarékoskodik az ország az árammal. Elindult a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikát.

0: rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOLBUBI 3.0. A megújult közbinga rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, augusztus 4-én kedden, Domonkosok, Dominikák, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. Mondok hívható SMS Viber elérhetőséget 0620-55-55-155. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és olyan zenékkel készültem, mint Shakira egy dala, az Underneath Your Clothes. Itt lesz a Nox, az Outkast, nem sokára Nana a Lonely-val, de csak is Jessie J után.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Eredetileg egy Liverpooli The Alice nevű zenekaré, és 1988-as. A Sixpence None The Richer 99-es slágere a There She Goes, amely közvetlenül a Kiss Me giga sikere után betonozta be a zenekart a pop történelembe.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön a főváros felé Örkénynél, illetve a határ felé Kecskemétnél is dolgoznak egy-egy sáv zárásával, mindkét helyen torlódásra kell készülni. Ugyanez a helyzet az M7-esen a határ felé Balatonszemesnél, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 135-ös kilométernél csak a belső sáv járható, és nagy a torlódás az M0-áson is Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon, ahol szintén munkavégzés a több mint 4-5 kilométeres torlódás oka. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, 11 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Egy régi ismerős Ivla Rock is itt lesz. És hozom Subbase Monstert. Hívható SMS Viber 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik egy turbina Pakson. Mégsem őrködnek krokodilok egy izraeli börtön körül. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina Pakson. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centit emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a

0: főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést. Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, kitartást kívánok a legforróbb napokhoz, a legforróbb órákhoz. Ez így van per pillanat, hiszen 11 órát hagytuk el. Augusztus 4 kedd, messze még a hétvége, ami elhozza az enyhülést. Úgyhogy jöjjenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen és remélhetőleg hűsítő slágerei, olyanok, mint James Blunt-tól a Bonfire Heart, vagy Kanye Williams-től a Saturday. Az órát Sophia Liz Baxter és a Get Over You indítja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Saturday Night a következő dal címe, a Wigfieldtől, és hát valamikor akkor jön majd az enyhülést hozó hidegfront. Addig ki kell bírnunk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a forrósághoz. Vigyázzunk jobban egymásra, figyeljünk jobban egymásra, és magunkra is, ha bárki rosszul érzi magát, kérjen segítséget, és figyeljünk a többiekre is, hogyha szédelegnek. És persze az utakon is nagyon fontos, hogy türelmesebben, a kánikulában cefetül romlik a reakcióidőnk, úgyhogy ne toljuk neki ezerrel, míg ha a Wigfield slágere egy kicsit tempós is, utána jön egy kis lassulás a Bagosi Brothers Company-val, és James Blunt-tal itt a Besten.
1: Best

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk egyrészt Attilától, ha a fővárosból, aki azt írja, brutál dugó van a Könyves Kálmánon, a Mester utca és az Üllői út között a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Ezen kívül óriási a dugó az M0-áson az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ahol a külső sávot lezárták munkavégzés miatt, 5-6 kilométeres a torlódás, és szintén lassabb az M5-ös a főváros felé az M0-ás csomópont előtt, illetve a határ felé Kecskemétnél. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jönnek a friss hírek, aztán B. Németh Dia Black Eyed Peas slágerével, a Where is the Love-vel startol a délután. Jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina pakson. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás, reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni.

0: Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Augusztus 4-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, ami annyit jelent, hogy indul is a Best délután ezúttal velem, Bénémet Diával. Örülök, hogy ma is együtt töltjük ezt a délutánt. Én ígérem, a legjobb zenéket hozom cserébe. Hozom hamarosan az Airi Mafiától a Volt egy álmom című slágerüket, na de itt lesz Dennis is, most pedig a Black Eyed Peas indít.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She's the One, Robbie Williams egyik legismertebb és talán legérzelmesebb dala, amely 1999-ben jelent meg. Egy romantikus vallomás, amely arról szól, amikor valaki megtalálja azt az embert, aki igazán különleges számára. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg az ausztrál World Party írta. Robbie feldolgozása azonban sokkal nagyobb sikert aratott világszerte. A She's the One az egyik legkedveltebb Robbie Williams dal lett, amely ma is gyakran felcsendül romantikus pillanatokban. Ez jön most itt a Best FM-en.

0: Beszélve a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a folytatásban is, mutatom. Ez lesz a Kelemen kabátban is, ha maradjatok gyerekek, és itt lesz Justin Timberlake is. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
6: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: A mozi kedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Az éghajlatváltozás hangjai, azaz kabócák Budapesten és környékén? Igen. Alig néhány évtizede, még szinte kizárólag a tücskök ciripelése jellemezte a hazai tájat. Az ország északi felén élők számára a kabócák éneke inkább mediterrán nyaralások emlékét idézhette fel. Ezek a rovarok talán nem a legesztétikusabb teremtmények, ám zenélésük sokunkat tengerparti pihenések hangulatába repíthet. Bár a mediterrán térségben több tucat kabócafaj él, Magyarországon 5 faj fordul elő, közülük 2 a manna kabóca és az óriás énekes kabóca hímjai bocsátják ki a jellegzetes hangot. Tömeges előfordulásuk esetén ez a hangzás szinte fülsiketítővé válhat. A kabócák délről észak felé terjeszkedése egyértelműen az általános felmelegedés folyamatával van összefüggésben. Énekük intenzitása júliusban éri el a csúcsát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali 1:30-kor a Dunavíz szintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor

0: Vitézi Dávid hozzátette, a bicikli szállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a szerelvényeken. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Nébi. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
1: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes, akármennyire is meleg van, kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát.
0: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és hozom a legjobb zenéket. Én Béni Meddia vagyok, és hamarosan jön Pitbull, itt lesz Dash, és most pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. A Trolls című animációs film Betét dalaként vált világszerte ismerté a most következő dala.

a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járda düh. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. Az tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. A kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le egy hatos teszt a legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sávelhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-555, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is. Itt lesz például az Animal Cannibal.
2: Ülünk a vonaton,
1: és a 2000-es évek tini bálványa Avril Lavigne is velünk tart majd.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra, túlszulejtette volt nejét itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételt azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Túlszulejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá 2 gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen

0: De a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás kedd délután kívánok mindenkinek, 2 óra után is, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább Avril Lavigne-nel, a 2000-es évek elejének egyik meghatározó pop-punk előadója, ugye, aki már tinédzserként világhírű lett. Egy 2002-es slágerét pörgetem már is, ez a Skater Boy, itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
2: Best FM.

0: hát az itt a gyors.
1: Beszefem, a legjobb zenék a Never Be The Same Again-nál megyünk most tovább, Belanissi egyik legsikeresebb szóló dalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls siker korszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops a TLC-ből, ami különleges R&B hangzást ad a számnak, egy mély érzelmi átalakulásról szól, amikor egy kapcsolat teljesen megváltoztat valakit. A letisztult modern hangzás és Melanie erőteljes éneke miatt a szám több országban lista vezető lett. Ez a dal segített neki tulajdonképpen abban, hogy komoly szóló előadóként is elismerjék. Már érkezik is Never Be The Same Again a Best.

0: folytatnám a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt Nio és a Sexy Love. Hamarosan jön 50 Cent, és előtte a legfrissebb hírek érkeznek, hiszen mindjárt 3 óra van. A 4-es street-tel pedig már robogunk, és tovább szól az üzenet a távolból a Best FM-es kedvencek között.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy, milyen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Szükséges spórolni az árammal, forrókatlan Európa. Sáska veszélyt jelentett a hivatal, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezt üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, kissé emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó turbinája. Hozzátette, a helyzet javulhat, ugyanis péntektől megérkezik a lehűlés, és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen addig 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismételten azt kérte, délután 5 és este 10 óra között, amennyire csak lehet, takarékoskodjunk az árammal. Forrókatlanná vált Európa. A kontinensen belül hétfőn Magyarország volt a legmelegebb ország. A hőmérsékleti csúcsérték nagy részt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult. Az előrejelzések szerint a napokban a kánikula továbbra is velünk marad. Sáska veszély van itthon, emiatt szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a NÉBIH. Az intézkedést a szélsőségesen meleg és száraz nyári időjárással indokolta a hivatal, ennek okán ugyanis évről évre visszatérő gond a marokkói, az olasz és a vándorsáska károkozása. Ezek a rovarok főképp az aszályos alföldi térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távol képesek megtenni. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NÉBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt.
1: Fokozódik a hőség, derűs, száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Börög tovább a kedd délután velem Béni Mediával, na meg persze a legjobb zenékkel. Hello mindenkinek, elhagytuk a 3 órát is, és már is itt a Candy Shop. 50 Cent egyik legismertebb slágere 2005-ből, ami egyébként erősen érzéki hangulatú, tele kettős jelentésű szövegekkel.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Aki nyáron külföldre indul autóval, tájékozódik a sebességhatárokról, az útdíjakról és a parkolási díjakról. A helyi vezetési etikettre azonban már kevesebben gondolnak, pedig az, ami Magyarországon természetes, külföldön félreérthető lehet, és könnyen bajba sodorhatja a sofőrt. Bár az európai autósok mindenütt fényszóróval, vészvillogóval, kézmozdulatokkal és dudálással kommunikálnak egymással, ezek jelentése országonként eltérhet. Egy jelzés az egyik helyen udvarias gesztusnak, máshol viszont agresszív megnyilvánulásnak számíthat. Romániában például a fényszóró felvillantása szinte önálló nyelvnek számít. A szokásos figyelmeztetéseken vagy a félrehúzódásra való felszólításon túl a villogtatás a szakma beliek üdvözlése is lehet. Például, ha két kamionos vagy taxis halad el egymás mellett, egy ritka vagy különleges autó láttán akár az elismerés kifejezésére is szolgálhat. Ugyanakkor a hosszantartó agresszív villogás a káromkodást is helyettesítheti, ha valaki épp udvariatlanul bevágott a másik autós elé. Egészen más a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol a távolsági fényszóró felvillantása szinte kizárólag az előzékenység és az együttműködés jele. Finnországban ugyanez a jelzés Európa más részei ritkán tapasztalható jelentést kapott. Lapföldön a szemből érkező autó villogása többnyire arra figyelmeztet, hogy rénszarvas van az úton. Egy másik gyakori jelzés Európa szerte a kürt, amelyet általában a közvetlen veszély esetén alkalmaznak. Sok országban akkor is dudálnak, amikor elfogy a türelem. Így próbálják nyomatékosan indulásra ösztönözni a másik autóst. Horvátország, Románia és Franciaország vidéki területein azonban egy rövid dudaszó azt is jelentheti: szia szomszéd! Spanyolországban az autósok gyakran a kürttel jelzik, ha ismerőst vagy családtagot látnak az úton. Franciaországban és Portugáliában teljesen megszokott, hogy valaki a barátja házához érve csengetés helyett dudál. Ezzel szemben a brit autósok az indokolatlan dudálást többnyire agresszív és udvariatlan közlekedési magatartásnak tartják. Szóval általánosságban elmondható, hogy Észak-Európában a közúti kommunikáció többnyire visszafogott és célra törő, míg a dél-európai és balkáni országok autósai jóval kifejezőbben kommunikálnak. A fényjelzéseket, ugye a dudát és a kézmozdulatokat is gyakran használják. Ki mit tapasztalt ezzel kapcsolatban, amikor külföldön járt? Erre is kíváncsi vagyok a mai napon. A számunk 2055-55-155, de lehet írni az Instán és a Facebookon is. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Fem a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Jó munkát azoknak, akik még dolgoznak, ha pedig most készülőd hazafelé, akkor kitartást az utakon. Én kísérlek továbbra is a legjobb zenékkel. Harry Mafia és a bajnok már bekészítve, az órát pedig a House of Glass indítja Giorgio Giordanoval. A 4 órás hírek után ezzel folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Meghosszabbították a hőségriadót. Népszerűek a balatoni Intercity-k. Teflon serpenyőt hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
9: Sokan utaztak a balatoni Intercity-kkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket, a fedélzeti vendéglátás is. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes kedd délután kívánok mindenkinek 4 óra után, és folytatódik a Best délután velem B. Németh Diával, és hamarosan Curtis dalával jön a kegyelem, na de itt lesz a Fugees-tól a Ready or Not is, most pedig indítok egy 2000-es évekbeli diszkóslágerrel, ez már a House of Glass és Giorgio Giordano, de meg a diszkódán.

Best FM a legjobb zenék. Aki csípett már meg darázs vagy lódarázs, pontosan tudja, hogy nem egyszerű kellemetlenségről van szó. Egyetlen csípés is rendkívül fájdalmas lehet. Az arra érzékenyeknél pedig súlyos, akár életveszélyes allergiás reakciót is kiválthat. A szakértők szerint sok esetben nem a virágok jelentik a legnagyobb vonzerőt, hanem néhány hétköznapi szokás. A jó hír, hogy ezek többségén könnyen változtathatunk. Vegyszerek használata nélkül is. Sokan úgy gondolják, hogy ugye a darazsakkal elsősorban a színes virágok csalogatják a kertbe, valójában sokkal inkább a könnyen elérhető táplálék érdekli őket. Az édesitalok, a gyümölcslevek, a sör, a bor, az érett gyümölcsök, sőt, egy grillezés után kint maradt húsdarabok vagy szószmaradékok is erősen vonzhatják őket. Éppen ezért egy nyári vacsora után érdemes minél hamarabb leszedni az asztalt, kiöblíteni a poharakat, és nem hagyni órákig kint az üres italos dobozokat vagy palackokat sem. Már néhány csepp cukros ital is elegendő lehet ahhoz, hogy a darazsak visszatérjenek. És hát ugye a fedél nélkül hagyott kültéri szemetes, vagy a hosszabb ideig kintárolt ételmaradék szintén igazi mágnes lehet a darazsak számára. A bomló szerves anyagok és az erjedő gyümölcsök illata messziről odavonzhatja őket. Egy tál barack, szőlő vagy görögdínye valóban nyárias hangulatot teremt az asztalon, a darazsak azonban ugyanilyen lekesedéssel tekintenek rá. A túlélet gyümölcsök erjedni kezdenek, ami még intenzívebb illatanyagok bocsát ki, úgyhogy ez is vonzza a darazsakat, és hát ugye sajnos ezek a lódarazsak szívesen bújnak sötét védett helyekre, egy kint hagyott cipő, papucs, kerti kesztyű, locsolókanna vagy ritkán használt díszpárna alatt is meghúzódhatnak. Éppen ezért érdemes minden olyan tárgyat átnézni, amit hosszabb ideig a teraszon hagytunk. Egy biztonságos terasz tehát sok apróságon múlik. Vigyázzon mindenki magára, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Most a legfrissebb hírek jönnek, hiszen itt az 5 óra, aztán a folytatásban is szuper slágerekkel készültem. Itt lesz például a Honey Beast is. Jön a Pánik, és Jarul és Esáti közöse is felcsendül, rögtön a hírek után szól az Always On Time.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barac kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
6: Meghosszabbították a hőségriadót. Népszerűek a balatoni Intercity-k. Sáska veszélyt jelentett a hivatal. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
7: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
6: Sokan utaztak a balatoni Intercity-kkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csak nem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a Jégmadár és a Csabait.

0: térségeket veszélyeztetik, elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét, de máshogy is megjelenhetnek, mert kiválóan repülnek és nagy távolságokat képesek megtenni. Fokozódik a hőség, derűs, száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az Always On Time pedig tökéletesen hozza ezt a korszakot. A 2000-es évekbe repít bennünket vissza Ashanti és Jarul közöse, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk a folytatásban. Én Bénémet Dia vagyok, 5 óra is elmúlt, már folytatódik a Best délután a legjobb zenékkel. 90-

FM a legjobb zenék. Bizonyos mindennapi reggeli rutinjaink észrevétlenül károsítják a sejteket, rontják a bőr állapotát és felgyorsítják az öregedést. Ezeket gyűjtötték most szakértők egy csokorba, és hát persze vannak olyan dolgok, amelyeket mi sem gondolnánk, de az első és legfontosabb az a fényvédelem teljes elhagyása. A korai bőröregedés, a mélyráncok és a pigmentfoltok megjelenésért közel 80%-ban a napsugárzás tehető felelőssé. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a strandoláshoz használnak naptejet, pedig a káros UV, a sugarak a felhőkön és az ablaküvegen is gond nélkül átjutnak. Ha a reggeli bőrápolási rutin végén nem viszünk fel legalább SPF 30-as fényvédőt az arcunkra és a nyakunkra, a bőr szerkezetét tartó kollagén rostok folyamatosan lebomlanak, a bőr pedig elveszíti rugalmasságát és mélyen ráncosodni kezd. A kávézás azonnal éjgyomorra, sokan csinálják. Az ébredés utáni pillanatokban a szervezet kortizol szintje, az úgynevezett stresszhormon természetes módon is az egekben van. Ha erre azonnal egy csésze kávét fogyasztunk, a kortizol még magasabbra szökik, ami tartós belső gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben. Ez a belső stressz közvetlenül károsítja a sejteket és gyorsítja a biológiai öregedést. Ráadásul a kávé enyhe vízhajtó hatású, így vízhiányában a bőr sejtszerkezete kiszárad, a finom vonalak és ráncok pedig sokkal mélyebbnek tűnnek majd. Ugyan ezek apróságoknak tűnnek, de azért ezekkel a kicsi változtatásokkal bizony sokat javíthatunk az életminőségünkön és persze a bőrünkön is. Én egyébként még a nagy pohár tiszta vizet is ajánlom ébredéskor, szerintem elengedhetetlen a sejt fiatalító folyamatok beindításához, úgyhogy indítsuk így a reggelünket, de hát addig is a délutánban hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten. A pull-up

0: Spirit FM legjobb zenék, útinfókkal jelentkezem. A hatos főúton például Pécsett a 194-es és a 200-as kilométernél csatornáznak, mindkét helyen sávlezárás zavarja a forgalmat. Szintén Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a Szent Lőrinc felé vezető oldalon forgalomkorlátozásra kell számítani. A 10-es főúton is érdemes figyelni, Budapest és Sojmár között például a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani. Pilis-Jászfalu átkelési szakaszán pedig kábelt telepítenek, a 30-as kilométernél útszűkület mellett dolgoznak, ami pedig a 11-es főutat illeti Szentendrén a 18-es és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már a Restartra is készülnek Pakson. Gyermekházi állat a lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túszul ejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. E szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok, 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Hosszúknál, White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen hangjával, keddi reszidessünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az értünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb kihívás megtartani a -700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány fő hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: Fantasia. Dip trip, Fantasia. Dip trip, Fantasia. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 3 centim múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengésmérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőséget és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2-t érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felei.

Szerintem a legjobb zenék mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem döntözik be a látogatnát. Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

Rest FM, a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az ország az előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány.hu oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival a következő órában, és hogy 9 és 10 óra között ez pontosan mit jelent? Hát itt lesz velünk Danny Minogue az I Begin to Wonder, jön az Artful Dodger, Craig Daviddel és a Rewind-dal, Kanye West is hozza a Stronger, illetve a Crystal Waters a 100% Pure Love-ot.
3: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék holnap és holnap után szerdán és csütörtökön fog csúcsosodni. Ez a napok óta tartó kánikula, 39 fokos nappali maximum szél, felhő és csapadék nélkül kell majd kibírnunk a szerdát és a csütörtöket, és aztán majd visszatér a normálisabb 34-35 fokos nappali maximum az időjárás. Szóval ilyen nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi sivatagi idő lesz holnap. Desert Rose, ez jön most egy Stinktől, és Seb Mamitól a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, nem csak az idei év, de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátványosabb koncertjével turnézik jelenleg a világban Kanye West. És ha bár az Európában tervezett koncertek száma megfeleződött, mert valahol nem tudták garantálni az általa kívánt biztonságot, valahol pedig egész egyszerűen nem engedték be az országba az általa korábban tett antiszemita kijelentések miatt, azért, hogyha valaki még akarja, akkor Európában megnézheti. Most pénteken Portugáliában lép fel. Jön Kanye West és a Stronger.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk. Halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek. Kullancs veszélyre figyelmeztet a Nébi. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
2: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a veszélyes eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot. Vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag eleget téve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emel. Vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy meddig jutunk el a következő órában, hát majd meglátjuk, van rám 60 percünk. A Savage Garden azt ajánlja, hogy menjünk el a Holdig meg vissza. Ennél egy picikét, hát hogy is mondjam, csak optimistább vagy nagyra vágyóbb DJ Sammy, ő egészen a Mennyországig repít majd minket a Heaven-nel. Sean Paul és a Temperature pedig indítja az órát itt a Westen.
3: Ez a Night Shift.

sokan német csapatnak gondolták ezt az együttest. Közel a határhoz működtek ők, de egy holland zenekarról van szó. Ám az kétségtelen tény, hogy egy német kiadónak köszönhetően ismerte meg annó az egész kontinens a Flip the Script nevét. Szóval egy holland rap duo, a Flip the Script, a YouTube-ével itt most a Best-en, a legjobb zenek között.

legjobb zenék. A pontos tarifára vonatkozólag sajnos sehol nem találtam információkat, de a most érkező úriembert lehet csak ilyen félplébekes fellépésre és rendes nagy zenekaros koncertre is bookingolni. És gondolom bármelyikről is van.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand

0: coast for life. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jó el van a diszkózás a világszerte, azért egy új kislemezt pár héttel ezelőtt Felix the House 2-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best Em.

like when you do it like.

A legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós slágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk megmixelni szerdai rezidensükkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.